Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 500 g-os Peacock Paul is 12,99 bani, a 750 ml-es Primadonna Extra Szűz olívaolaj 23,99 bani, és a hazai házi paradicsom kilónként 7,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak. Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszered.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.
3: FM Rádió.
2: Fülig zene.
3: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.

0: kilónként 7,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.
2: Fültől fülig, Fan FM.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sunt.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400... Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívó.

0: a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ne ülj, mint Don a trónon! Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.
4: Fültől fülig. Fan FM.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érték.

0: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 500 g-os Peacock Paul is 12,99 bani, a 750 ml-es Primadonna Extra Szűz olívaolaj 23,99 bani, és a hazai házi paradicsom kilónként 7,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A Fortifikált Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forte.
4: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak. Fun FM. Fun FM rád.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene. Csak zene.
2: Fülig zene.
3: I am paid to exist. Abundance on my lips. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM, Fülig

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak. Fun FM. Fültől fülig. Fun FM.

0: FM.
1: Fülig zene.
2: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
3: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihály Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugár út közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig, továbbá Temesvári Sugár út, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakaszt is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
2: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
4: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
2: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transz járatain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transz járat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: minden idők legjobb dalai a Bakelitben.
1: Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

You know, it took me a long time to finally realize that

0: 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
2: Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihail Szadovján utca, a Nikolaje Bölcsesko és Temesvári Sugárút közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig, továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gáns Sándor utcával összekötő szakasz is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
2: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our music.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transz járatain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transz járat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az

0: utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier!
2: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier!

0: a 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
2: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
2: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sunt.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM, Füli zene.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihály Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugár út közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig, továbbá Temesvári Sugár út, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakaszt is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transz járatain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transz járat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út,

vigyázzunk egymásra. Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Figyelje jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene. A 87.6 Fan FM bemutatja. Újabb óra kezdődik.
1: A remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fan FM Rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihail Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugárút közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig, továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakaszt is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene!
0: Fan FM Rádió.
2: I just wanna dance a little bit closer.

0: jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fanafan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Nem csak a country, de a pop és a country pop nagyjai is összegyűltek 1999-ben, hogy a country muzsika legnagyobbja Johnny Cash előtt tisztelegjenek. Jó estét kívánok, Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket egy Johnny Cash Tribute koncerttel, folytatva ezzel is az élő koncert felvételek sorozatát a fonotékában. Az 1999. április 6-án a New York-i Hammerstein Ballroomban rögzített koncerten olyan neves előadók énekelték saját és Johnny Cash szerzeményeit, mint Sheryl Crow, Willie Nelson, Chris Isaac, June Carter Cash, Bob Dylan, Kris Kristofferson, a Brooks and Dunn, továbbá fellépett Bruce Springsteen, Wyclef Jean, Mary Stewart vagy éppenséggel a U2 és természetesen Bono. Az egy órás zenei anyag felejthetetlen koncert élményt ígér a mai fonotéka hallgatóinak. A 2008-ban megjelentetett tribute koncerthez kívánok ma estére jó szórakozást!

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fültől fülig Fanefem. FM 87.6.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.

0: Zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Jöttek, mit álmodtál,

Őtől fülig FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: así yo no lo aguanto.
1: Fun FM Radio.
2: Fun FM Radio.

Fültől fülig, fene-fen. Tell it to my heart. Tell me I'm the fool. Is this really love or just... FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fene-fen fülig.

0: az időt.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.